0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 11-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt, azzal következő percekben horvát támogatással kezdődhet el a szlovéniai tömegsírok nagyszabású feltárása. Az idei augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Új szakaszba lépett Szlovénia és Horvátország együttműködése a II. Világháború utáni tömeges kivégzések áldozatainak feltárásában. Janez Janša, szlovén miniszterelnök nemrégiben Ljubljanában fogadta Ivan Benavát, a horvát parlament alelnökét, és Stipo Mlinarić képviselőt. A találkozón Mitja Ferenc, a rejtett tömegsírok ügyével foglalkozó szlovén kormánybizottság elnöke is részt vett. A tárgyalások középpontjában a Maribor melletti Tezno és Skopje Loka közelében fekvő Crngrob állt.

II. világháborús páncélos árokban fekszenek, amelynek eddig mintegy 930 méter szakaszát azonosították. A kutatócsoport azt vizsgálja, mennyivel hosszabb a tényleges árok, és milyen területen lehet további temetkezési helyeket találni. A cél nem azonnal a teljes exhumálás, hanem a helyszín pontos feltérképezése és a több éves munka szakmai előkészítése. Horvátország volt a legnépszerűbb úti cél augusztusban a magyar utazók körében, és az egész nyarat tekintve is a horvát tengerpart volt a befutó. A bank 360 utasbiztosítása kalkulátorával megkötött utasbiztosítások alapján. A nyár első felében még nagy volt a verseny Olaszországgal, de augusztusban már semmi nem veszélyeztette Horvátország elsőségét. A nyári hónapokban megkötött utasbiztosítások több mint 23%-a Horvátországba szólt. Így az előző évekhez hasonlóan idén is Horvátország volt a legnépszerűbb a nyaralók körében. Olaszországot az utazók 18%-a.

adatozási szolgálatának adatai szerint az imént véget ért hónap 2023. júliusával hódversenyben került az érem, és a tengerek felszíne is elérte az augusztusi rekordot. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy mindez azelőtt következett be, hogy a közelgő El Niño jelentősebb hatást gyakorolt volna a hőmérsékletekre. Az idei El Niño az előrejelzések szerint az év vége felé éri el teljes erejét, és potenciálisan a valaha volt legintenzívebb lehet. Frederica Otto klímatudományi professzor szerint az idei magas hőmérsékletek mozgatórugója továbbra is a fosszilis tüzelőanyagok szüntelen égetése. Ahogy fogalmazott, a klímaváltozása minden El Niño-t forróbbá tesz, és amíg nem hagyjuk abba a szén, az olaj és a gáz égetését, a rekordok a döntő hónapok egyszerűen folytatódni fognak. Simon Steele, az ENSZ klímavédelmi vezetője szerint a 2026-os nyár gazdasági és társadalmi kárait még számolják. A bizonyítékok megszáfolhatatlanok. Ez az ára az emberiség fosszilis tüzelőanyag függőségének, tette hozzám. Az ENSZ tisztviselő szerint az extrém hőség milliók halálát okozta és billió dolláros károkat idézett elő. Sújtotta a közlekedési és egészségügyi rendszereket és felhagyja az élelmiszerek árát. Magyarországon az idei nyár volt az elmúlt időszak legszárazabb nyara, melegebb pedig csak 2024 nyara volt. Az időkép összegzése szerint 2026 júniusa a második, júliusa a tizedik, augusztusa pedig az első helyen végzett az adott hónapok hőmérsékleti ranglistáján, a mérések 1901-es kezdete óta. Az idei augusztus így a 20. század kezdete óta a legmelegebb hónap volt Magyarországon. Ez veti fel a kérdést, mennyivel emelkedhetnek tovább a havi rekordok, ha az El Niño az előrejelzések szerint csak az év végén tetőzik, vagyis a mostani értékek még a hatása előtti állapotot tükrözik.

Kórógyonin már 19. alkalommal gyűltek össze kárpát-medencei magyar zenekarok, hogy együtt muzsikáljanak és közönségüket is bevonják a közös örömzenélésbe. Erdélyből, Párciumból, Vajdaságból és Magyarországról is érkeztek muzsikusok, hogy magyar dallamokkal töltsék meg a település utcáit és a művelődési ház udvarát. Az első alkalommal még csak kórogyi muzsikusok gyűltek össze, már azonban a kárpát-medencei szintűvé nőtte ki magát az esemény. A találkozó most is hívogató menettánccal kezdődött, a zenekarok

0: házon túl is egymásra találnak.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Gyuri Zsolt a nevem. Az Intercityben zenekar frontembere vagyok. Romániából, Partszumból érkeztünk, mulatos, részben mulatos zenekar vagyunk. Kaptuk ezt a meghívást, hogy a kollégáktól, és szívesen elfogadtuk, és örülünk, hogy itt lehetünk. A zenekarunk 6 tagból áll, ami azt jelenti, hogy 5 zenés és egy énekes hölgy, aki a zenekarba szerepel.
0: A kapcsolat a korodjakkal hogyan alakult ki?
1: A kapcsolat a korodjakkal úgy alakult ki, hogy tavaly decemberben volt ugyancsak egy zenész találkozó Romániában, Temes megyébe, pontosabban Igazfalván. Ők meg voltak oda hívva, ugye, mint vendég, és mi is ott voltunk, és akkor úgy összekötődött a barátság, és megkérdezték, hogy elejön, szívesen eljöttünk erre az eseményre, és nagyon örülünk, mert nagyon szépen elő van készítve, és tényleg nagyon barátszerető emberek. És ugye itt vagyunk a többi kollégákkal, aki mindenki ezt szereti csinálni, a zenét. Tehát van népies is, van külföldi is, könnyű zene is, népies is. A repertoárunk széles, az azt jelenti, hogy javarészt magyar énekeket énekelünk, úgyhogy könnyű zenét is neotontól, meg ilyen könnyebb számokat, olasz számokat, portugálul, szerbül énekelünk, angolul. Igyekszünk megfelelni minden korosztálynak.
2: Gábor Tamás Attila a Gyimes Felsőokról, Csángó 3-as zenekarról jöttünk ma ide. Erdély legkeletibb és régi Nagy-Magyarország legkeletibb régióba jöttünk, a Végváról, ugye Gyimes Felsőokról. Hát a zenekar ilyen pillanatban 6 taggal jöttünk, Csángó 3-as a nevünk, de 6 taggal jöttünk. Van akusztikus zenekar is, azt is próbáltuk ebbe a mai felállásba lotni egy kicsit. Dob, hegedű, harmonika, szakszafonos felállásba, tehát hagyományos felállásba is, viszont van billentyű is. Hát már ezelőtt 40 évvel is ilyen felállásban muzsikáltunk. Azt próbáltuk ma is elhozni ide egy kicsit, belelopni ugye a mai elektronikus hangszeres világba. Viszont otthon, tehát Imesekben próbáljuk ezzel a 16 tagú élő zenekarral, akusztikus zenekarral egy kicsit visszahozni a régi idők zenét, a régi idők hangulatát, ugye, mint volt ezelőtt 30-40 évvel lakodalmakban. Nálunk még közben-közben még most is van, hogy reggel, tehát másnap reggel 7-8 óráig, akármint 10 óráig is kitart a lakodalom. Mi úgy gondoljuk, és úgy tapasztaltuk, hogy azért lesz olyan hamar vége. És arra egy kicsit menjünk vissza az időbe 30-40 évet.
0: Zene jellegéről mit kell tudni, amit előadnak?
2: Valamilyen műsort hoztunk ide, hát az egy kicsit a mi hagyományunkat, ami van nálunk Gyímesbe, Gyímesvölgyében, ugye 15 ezer csángó él Gyímesvölgyében, és azt a népzenét próbáljuk egy kicsit itt ismertetni, ami nálunk szokás. Tehát azt a népszokást, azt a néphagyományt, a népzenét.
0: Korodjon nem először járnak, ezek szerint megtetszett?
2: Igen, hát köszönjük szépen, hogy ismét itt lehetünk Korodjon, köszönjük szépen Zoliéknek a meghívást. Ismerjük Zolival egymást már vagy 10 jó pár éve. Nem tudtunk eljönni mostanig, tavalyig, mert minden évben valahol kellett menni muzsikálni, vagy lakodalom volt, vagy keresztelő, vagy bármilyen jellegű buli. Aztán tavaly azt mondtuk, hogy nem érdekes, hogy milyen buliba hívnak, azt mondjuk, hogy foglaltak vagyunk, s jövünk Korodjra. Nagyon jól éreztük tavaly is magunkat, reméltük, hogy idén is el tudunk jönni, hál' Istennek itt vagyunk, el tudtunk jönni, még egyszer köszönjük szépen a meghívást, reméljük, hogy jövőben is találkozunk itt.
3: Én Kovács Tibor vagyok, a Citybandnek a vezetője, mi 94-ben alakultunk, és ha minden igaz, akkor most 8. alkalommal vagyunk itt Korodjon. Mohás környékiek vagyunk, Harkánya telephelyünk, leginkább Aranyában, Magyarországon zenélgetünk. Mi retro zenét játszunk alapból, nyilván játszunk csárdásokat, operetteket, mi környékünkön muszáj egy kis horvátot és egy kis németet is játszani, úgyhogy leginkább a retro az, ami a mi műfajunk. Imádjuk, nagyon szeretünk idejönni, mindig jó hangulat, meg zenész kollégákkal tudunk beszélgetni, sztorizgatni, úgyhogy nagyon szeretünk idejönni.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan borult, csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 17 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 13 fok körül alakul. A legmagasabb nappal elérheti a 24 Celsius fokot. Szeptember 11-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.